Obia sama samwasa ni apesma hufu akwa hu aba ma pesma trofo agye breakthrough tro de kama wie ye gye mu masa mufu oso ne sokro gye na brina nya wie du so pesma kani metuma dum tuo se chire mesia du asa mienu na metutu ne basa hwehwe na asara de mawo kes ben 92.9 fm suni e na nyumre ni anu kes ben plus television eye owunta yagye